0: Ένα κάπριζε. Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Capris.
2: Radio Capris, najbolja družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.